0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

first time in reading.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

poptarisznya.hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Áll aki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year. Because they ain't sexy at all.
1: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
2: Egyedi ajánlatok.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: poptarisznya.hu
1: a legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Love is holy, don't forget it. It will heal you.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu. Podtalisznya!
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Streamuzin!

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulata. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene. Kis Zoltán Zero műsora.
1: Szeretettel köszöntelek, szép jó estét kívánok mindenkinek, ugye ez a Számmisztika Zero című műsor, és szokás szerint minden hétfőn este 8 órától a YouTube csatornámon és a poptaniszon.hu-n párhuzamosan élő adásban ingyenes, személyes számmisztikai elemzésekre van lehetőség. De mondanék egy közérdekű és aktuális információt, most 9-én szerdai napon indul a 4 hónapos intenzív online numerológia tanfolyamon, akit érdekel a sorsa, a személyisége, az élet mélyebb megismerése, a honlapomon ez ügyben minden információt megtalálhatsz. És hát mondom a lényeges dolgokat itt az adással kapcsolatosan. Ugye van két üzenő lehetőségünk, a poptanisza.hu-nak van egy számmisztikai üzenőfala, ide is lehet üzenni, és itt a YouTube csatornámon pedig szintén van chatfal, ahova lehet küldeni az adatokat, a kérdéseket, és ha valaki megírja nekem a teljes nevét, az a teljes információ számomra, ezúton is köszönöm. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, van egy nem emelt díjas telefonunk, ami, ha jól hallom, már szól is. Plusz 36 30 88 65 150. Na nézzük, ki van a vonal a másik végén. De fontos dolgokat szeretnék még elmondani előtte. Halló, tessék, halló!
2: Halló, jó estét kívánok, jó, én Gervalics Márta vagyok.
1: Szia, kedves Márti, van egy-két-kettő percet tudod tartani a telefont?
2: Persze,
1: jó,
2: persze.
1: Magyarországról hívsz, ugye? Vagy honnan?
2: Ausztriában vagyok, de különben magyar a számom.
1: Jó van akkor, tehát egy kis türelmet kérek tőled, jó, mert itt ugye feleségem született, Simonyi Éva, asztrológus, mindig is szokott lenni minden második adásnál, és az Évi most azért nincs itt, mert sajnos pénteken elment egy vérvételre, és kapott egy olyan vírus, hogy még most sincs jó. Viszont elmondanám, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, viszont elmondanám azt, hogy azért röviden leírta nekem, hogy mégis milyen aktuális bolygóállások vannak, amelyekre érdemes odafigyelni. Először is hétfőn, kedden, tehát a mai hétfő van, ugye? Nem minden hétfőn van a számmisztika azért. Hétfőn, kedden, szerdán, ugye oroszlán hold van, és ez jó a hajvágásra és a fodrászatra, mint tudjuk. Aki ilyenkor foglalkozik a hajával, az jó jön ki belőle. Csütörtöktől szombatig viszont szűz hold lesz, ami szintén ugyanazt jelenti, csak azt jelenti, hogy sokkal precízebbek is leszünk, tehát a gondolkodásunkban, meg mindenféle területen. Péntek reggel viszont új hold lesz, és ez új dolgok indítására nagyon alkalmas. Az Uranus bolygó pedig, ugye, hát ami 7 évig van egy jegybe, és ugye, mint tudjuk, 84 év a keringés ideje, ez éppen a mozgással, látszólagos mozgását tekintve retrográdba megy, ami meghozza a mindannyiunk számára a változtatási igényt, és egy ilyen villámlás előtti, ezt írja az Évi szó szerint, egy ilyen villámlás előtti feszültségérzése lesz bennünk, na majd figyeljük magunkat, jó? Úgyhogy lehet, hogy nyilván az Uránusz tényleg a hirtelen változásokat hozza, és akinek valamilyen tengelyen van az Uránusz éppen, vagy valamilyen bolygóján van, annak azért hozza ez a változásokat, ez egészen biztos, hiszen ez sorsjelölő bolygó, mint tudjuk. Szombaton viszont mérleg hold lesz, ami a kapcsolatok alakítására jó, viszont a Merkur bolygó egyébként, ami a racionalitás jelenti, és a racionális gondolkodás, szemben áll a Neptunusz bolygóval, ami az álom, az illúzió, a köd, a homály, a csalódás, úgyhogy itt ilyen illúziók és tévedések lehetősége lehetséges, és a szombati napról beszélek, és ilyenkor a szerződéseknél, megállapodásoknál vigyázni kell, mert ha elveszítjük a józan eszünket, a racionalitásunkat, és a Neptun veszi át a dominanciát, akkor lehet, hogy csak illúzióban ringatjuk magunkat, és aláírunk egy olyan papírt, amit később rájövünk, hogy nagyon-nagyon nem kellett volna. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, Évi ennyit üzen, és hát én is jobbulást kívánok neki, de előtte is, meg utána is, meg innen is. Úgyhogy hát vigyázni kell, ezek szerint nagyon komoly vírusok is vannak, úgyhogy ez itt van velünk, ugye 2000-ben jól bedobták nekünk ezt a Covidot is, és hát azóta is még azért van itt mindenféle érdekesség. Na, mit mondjam, hogy a kedves barátnőm, hogy is vagyunk, várjál csak most is, már most és ma akkor jössz te, bocsánat, és köszönöm a türelmet, kedves. Hát igen, ma van például egyébként David Packardnak, van a Hewlett Packard számítógép, ugye a HP, mint tudjuk, ennek jó a második fele, született, neki is ma lenne a születésnapja, szeptember 7-én született, a minap 1912-ben, és milliárdos milliárdosok lettek dollárban ebből a találmányból, úgyhogy sokat köszönhet nekik a világ erről ennyit. Most pedig, miután elkezdjük az elemzéseket, akkor ebben nem megyek bele mélyebben, pedig nagyon érdekes nap ez a szeptember 7. Na, majd lehet, hogy lesz alkalom, és beszélek róla. De először is kérnék tőled egy személyes, egy nevet, ugye, mert személyes elemzésről van szó, igaz?
2: Igen. Én Dervalics Márta vagyok.
1: De ismerős a te neved.
2: Vas megyében több Dervalics van, meg Zala megyében is.
1: Dervalics már. Igen, na, írom, akkor írom a születési adatai születésével.
2: Dervalics.
1: Dezső, igen, megvan. 1900.
2: 62-03-04, és van egy egypetényi ikertestvérem.
1: 03-04, igen, az szép.
2: Igen, és az az érdekes, hogy nagyon sokszor volt így, hogy kértünk ilyen jóslásszerűséget az igazi jóslás oldalon, és hát na, minden nekem jött be. Amikor meg én kértem, az meg őnek jött be. Úgyhogy nem tudom, hogy 7 vagy 8 perc van köztünk különbség, mert anya nem tudja pontosan. De én rólam nem tudott senki, úgyhogy
1: mi az én meglepett voltam. Bocs, mi az ő keresztneve?
2: Rita.
1: Rita?
2: Igen.
1: Megnézzük, jó? És továbbra is 1962-03-04, ugye?
2: Igen.
1: Azt tudod, hogy az Oránnal születtetek egy napon?
2: Mivel?
1: Az Oránnal, az énekessel. Csak úgy mondom. Jó, hát egy kicsit korábban született, de az Oránnak ötös a sorsmisszió száma, és ő nem így született, hanem Szerbiában. És az ötös számban elér az a legszerencsésebb szám a Jupiter bolygó, és a külföld élet lehetőségét is magában hordozza. Na, erről ennyit röviden, de kedves Márti, rólad van szó. Hát én nagyon szeretem egyébként az ikrek képletét, ugye, mert a születési dátum az ugyanaz, viszont a név különbözősége mutatja meg számomra, hogy mi a különbsége a két személyiség között. Erről ez ügyben kérdeznél? Tessék?
2: Az a 7 vagy a 8 perc. Jó, már azt is tudjuk az időt.
1: De erre vagy kíváncsi? Szinten. Vagy mire vagy kíváncsi egyébként?
2: A mindenre. Ami belefér.
1: Hát figyelj, hát kezdjük az alapoknál, jó? Ugye van az ingyenes kalkulátorom, kipróbáltad azért?
2: Nem, még azt, mert ezután fogom megnézni.
1: Ajánlom majd szíves figyelmetbe. Ez is ingyenes elemzés, meg a kalkulátorom. Van ott egy fizetős is, de hát az nyilván sok több információ, de az ingyenes kalkulátor is ad egy 6 oldalas személyes elemzés magadról, vagy bárkiről, érdemes használni azt is. Jó. Hogy kivel kerülsz kapcsolatba, kivel hozott össze a sors éppen valamilyen ügyben, és azért megnézheted, hogy ha találkozol valakivel, hogy akkor mire számíthatsz például. Ez nem rossz információ, sőt, a numerológia tanfolyam üzleti numerológiát is tanulunk, és ez nem fekete mágia, hanem ez sok ezer éves tapasztalati tudomány, mert ugye az üzleti életben is, ugye mi úgy gondoljuk, hogy ahogy mi prezentáljuk mondjuk a saját üzleti elképzeléseinket, úgy gondoljuk, hogy az mindenki, arra mindenki vevő lesz. Közben pedig mások másban vannak, és lehet, hogy másoképpen, lehet, hogy egy-két embernek szimpatikus az, amit mi mondunk abban a stílusban, ahogy mondjuk, de lehet, hogy másnak éppen nem lesz szimpatikus, hanem még az, hogy fárasztó ez az ember, hagyjon békén. Úgyhogy a numerológia ebben is segít, hogy valaki ezt megtalálhassuk jobban a kulcsot a kommunikációban. Na jó, zárójel bezárva, kedves Márti. Hát figyelj, nem rosszak a te számaid, sőt azt mondom, hogy teleház van, ezt így mondjuk a numerológiában. Ugye van az a 9-es alapnézetünk, amiben minden számjegyet beírunk, ha látod, nekem van egy jó programom, már csak egy nevet írok be, és egy születési dátumot is. Még egyszer mondd, mert ilyen...
2: Megnéztem, de úgy emlékszem, hogy valamilyen számom az nincs meg.
1: Egyetlen szám hiányzik ebből a képből, egyedül a 8-as szám hiányzik.
2: Igen.
1: Erről majd beszélünk, de teleház van, tehát itt minden energia megvan ebben a képletben, mindegyik számból van legalább egy darab, mindegyiből egy darabban, összesen és két darab kettes van a képletben, mert 1962-ben születtél, és 25-ös, 7-es a sorsmisszió számod. Szuper ez a képlet egyébként. A 8-as szám hiánya pedig azt jelenti, az a Mars bolygó, ugye minden szám egy bolygó, az asztrológia társtudománya vagyunk. A Mars bolygó azt jelenti, az érdekérvényesítésnek valamilyen problémáját jelenti, hogy ez nem biztos, hogy olyan jól működik nálad. Hogy esetleg azon lehetne javítani, és tekintettel arra, hogy 25-ös, 7-es a sorsmisszió számod, ami egy magas szellemi szám, de a 7-es szám nem az optimizmus, hanem a pessimizmus analógiája többek között, a jó szellemi képességek mellett. hogy és negyedikén születtél, aki negyedikén születnek bármelyik hónapban, azok nagyon okosak, ez a földszáma, ez a racionalitás jelenti a logikai képességet. Egyébként az urának, akit említettem, ő azért azt hiszem csillagászattal is foglalkozott, és olyan tudós társaságban benne volt a vezetőségben, tehát nagyon okos srác az urán, azon kívül, hogy jó a zenéje. Úgyhogy ez mind rád is, illetve a Ritávra is jellemző az ikertestvéredre. Úgyhogy okosak vagytok, ügyesek vagytok, biztos még szépek is vagytok, igaz, Márti?
2: Hogy állját az idő felettünk, az a baj.
1: Mondjál, mit mondtál, melyik városban született, vagy honnan?
2: Zalaegerszeg.
1: Gyönyörű Zalaegerszeg. Pár éve játszottunk ott a főtéren a Kartágóval. Kellemes volt.
2: Rengeteg parti van Zalaegerszegen.
1: Hát megy ott az éle, zajlik azért rendesen. Rengeteg
2: fesztivál van, igen.
1: Hát hál' Istennek lehet szórakozni is, úgyhogy kollektív együttlét az mindig jó dolog. Na Márti, figyelj, de hát tényleg most van konkrét kérdésed, vagy csak mondjam a magamét?
2: Csak mondjad a magadét.
1: Persze, sőt, hát abszolút persze, ebben a világban, meg a zenei világban is természetesen megadva egymásnak a kölcsönös tiszteletet. Figyelj, az helyzet, hogy ha megint ez a recsegés itt van, hogy gerjed valami. Várjál, visszaveszem a saját fülesembe, visszaveszem egy kicsit a kontrollt, és akkor talán ez a gerjedés nem hallatszik ki. Te hallasz valamilyen gerjedést most például?
2: Nincs semmi.
1: Akkor meg jó van, ez vigasztaló. Reméljük, hogy nem. Figyelj, ugye mondtam, hogy egyetlen egy szám hiányzik. Tehát okosak vagytok, a földi világban nagyon jó energiákkal rendelkeztek, a munkához való hozzáállásotokkal szerintem semmi baj nincs, igaz?
2: Abban nincs, így van. Maximalisták vagyunk mind a ketten.
1: Hát már csak a negyedike miatt is egyébként, meg a hetesek is azok egyébként, csak az a helyzet, hogy a hetes, hogy mondjam, ez egy jó elemző, analizáló képességet jelent, jó üzleti érzéket is jelent például, és egy 25-ös hetes vagy egyébként, és itt van leírva a Sorsunk a Számokban című könyvemben, hogy csak idő kérdése, hogy mikor találkozik az ezotériával, és mikor építe be az életébe. Csak úgy mondom, tehát ez az elemző, analizáló képességben benne van a spirituális fogékonyság is. És mondom, csak idő kérdése, amíg fiatal vagy ahhoz képes bármikor.
2: Nem, mi már azért 10 éve kapizsgáljuk a tecsóval, nagyon érdekel
1: bennünket. Hát azért igen. Mondom, hogy ez megvan bennetek, hál' Istennek, és köszönöm, hogy most személyesen is erről beszélünk, és kapcsolatban vagyunk ezen az úton egymással, és arról beszélünk, hogy végülis mi ez az egész élet, meg egyáltalán hogy van itt minden. És hát ugye az a helyzet, hogy a heteseknél, mint személyiség típusról beszélek, mert azért egy elemzésnél, ha ebből indulunk ki, akkor se tudunk nagyon tévedni. A hetesek, mondom, fontos a karriervágy, jó szellemi képességek, üzleti érzék, mindenféle jó dolog megvan ebben. Viszont a heteseknek, mint személyiség típusnak érzelmi elfolytásaik vannak. Tehát rólad beszélek, hogy az érzelmeidet, mert van benned egy kis érzelmi félszegség, visszafogottság, és valahogy nem biztos, hogy az érzelmeidet a megfelelő szituációkban, amikor ott van a lehetőség, akkor lehet, hogy nem tudod kimutatni, mert ott van benned egy ilyen szerénység, egy ilyen érzelmi félszegség, ami ezt nem tesz lehetővé téged, nem vagy érzelmileg elég nyitott esetleg. És ez a párkapcsolatban is problémát jelenthet, ráadásul te nőnek születtél, ahol már hallottál, hogy ahogy nő a hold a párkapcsolatban, ugye?
2: Igen.
1: És hát hogy működik a párkapcsolat, kérdezem én?
2: Hogy én már elváltam 20 éve. Na, és hát az ikertestvéremnek 3 éve halt meg a párja, aki alkoholista volt. Úgyhogy ő végig kihúzta mellette, hol ott nagyon üdvözlő volt.
1: Hát tudod, miért iszik egy férfi?
2: Hát tudom, azt már hallottam az előző műsorodról, majd elmondom őnek is.
1: Hát igen, de az a vagy itt.
2: Az ikertestvérem hát tartotta a gyöplőt, igen, elég rendesen.
1: Hát csak tartotta a gyeplőt, de az a helyzet, hogy mégis te döntöttél úgy 20 évvel ezelőtt, hogy elválsz, mert...
2: Igen, azért, mert azt mondtam, hogy én egy férfit nem vagyok hajlandó eltartani, úgyis nem volt hajlandó dolgozni a férjem az utolsó 3-4 évben. Úgyhogy én meg azt mondtam, hogy én nem tartok el egy férfit.
1: És a te férjed is ivott?
2: Hát hébe hóba, tehát ilyen alkalomszerűen, de hát ő nála nem volt annyira jellemző. Nem.
1: Mert az a helyzet, hogy én nem csodálom, hogyha te hoztad meg ezt a döntést korábban, valószínűleg itt volt az ideje, és jó időben hoztad meg. A Rita pedig még nagyon sok évet lehúzott a férjével, mert nagy különbség van a kettőtök neve között. Nálam a név mutatja meg a személyiségben lévő különbséget. Akinek neked 17-es, 8-as a magánzók érték, ez a belső énünket jelenti, ez a tudatalattinkat mutatja. A 8-as a Mars, a 8 meg 9 17-esből jön ki, ez pedig a Plutó a numerológiában. Ez is egy nagyon erős karrierenergia, de hát a 8-as a legerősebb karrierenergia, és ez hozza a harcias elemeket, a küzdőképességet a személyiségben. És ezért döntötted el, többek között ezért más miatt is mondom, hogy miért. Mert a Ritának viszont hármas a magánzók értéke, 30-asból jön ki, ez a Merkur bolygó. Ez nem olyan határozott, nem olyan kemény, nem olyan erős, vagy ne adj Isten, nem olyan erőszakos, esetleg mint a 8-as a Mars. Na, te, ugye neked hiányzik a 8-asak számaitokból, de neked mondjuk a magánzók értékét oda beírjuk a képletbe, ami hiányzik abban a négyzetbe, és az nem kell olyan nagyon beszélni azt, hogy az önérvényesítő képességgel mi van. A Ritának is van 8-as a nevében, de neki a másalanzók értéke, ő csak mutatja a külvilág felé, mintha ő erős lenne, belül meg életvidám, de nem annyira határozott, és nem annyira kemény, mint te, kedves Márti. Tetszik tudni?
2: Ami én bennem megvan, az ő benne nincs meg, ami ő bennem megvan, az meg bennem nincs meg. Tehát ez pont ketten vagyunk egy egész ember.
1: De ketten vagyunk, szóval így alakul.
2: Nagyon, nagyon vagány vagyok, belevállalós, bevállalós, ő meg félénk, és nagyon makacs.
1: A félénket akartam mondani, illetve nem azt a szót használtam volna, hanem hogy neki fontosabb a biztonság, ő nehezebben változtat,
2: igen,
1: mint te.
2: Igen, pontosan
1: te sokkal határozottabb. Igen, igen. Te sokkal határozottabb és keményebb.
2: Rugalmasabb vagyok, én merek váltani. Engem nem zavar semmi se. Én úgy látom, igen, hogy jó, akkor én váltok, kész.
1: Hát ez a különbség köztetek, hogy te sokkal határozottabb vagy keményebb, vagy ő pedig türelmesebb, kitartóbb, és kitartott még abban is, hogy ebből boldogtalan házasságban élt még nagyon-nagyon sok éven
2: keresztül. Igaz. Úgy mondtam,
1: hogy váljon el, de sosetettem. Hát ott, hiába mondtad, pedig a testvére vagy, és te nagyon jól láttad kívülről, hogy ennek a házasságnak se lesz jó vége, aztán igazad lett, és az a baj, hogy pont az idő, hogy ennyi idő eltelt ezzel, hogy egy boldogtalan kapcsolatban élt. Na, te kérdés, hogy 20 éve, Márti, te neked hogy alakult a párkapcsolatod, mert azért ezzel a személyiséggel én nem tartom könnyűnek a párkapcsolatot, te nőnek születtél, és hát hogy tudsz ezzel hold lenni, ha minden igaz, ismered a horoszkópod?
2: Ja, nagyjából igen, szűz az aszcendensem, meg van vízöntőjegyem is, Marsom, Szaturnuszom, nem tudom már, mert végignéztem már egyszer az összeset, csak már nincs itt az a
1: figyelmi. Figyelj, nekem van itt egy számítás, egy algoritmus ebben a programomban, 2000-ig, benne van a hold számítás, és ha minden igaz, akkor vízöntő holdad is van?
2: Valami vízöntő van,
1: két bolygó van benne ezek szerint.
2: Két bolygó is van, ami vízöntő, van egy szörpióm is, még van még egy hal is, meg nem tudom, mérleg is van.
1: Halaknapodban, ne viccelj már, halaknapodban.
2: Igen, halaknapom van, de szűz az aszcendensem.
1: Igen, és hogyha halaknapoddal a halakkal, pont szemben van a szűz egyébként, és a szűz aszcendensed van, akkor neked...
2: Hát ez a fejtudítás, ez ebből jön szerintem, mert az ezek nagyon precízek.
1: Pontosan, meg ez a hetes szám, sors, misszió szám, meg a negyedik és születésnapi szám, nekem egyértelmű, hogy a szűzséget hozza egyébként. Igen. Csak úgy mondom, hogy igen, én is 25-én születtem, és van négyesem szintén, négyes gyerekkori számom van, és szűz aszcendensem van, ott van a szűzhold rajta, neked meg viszont vízöntő holdad van, és hogyha a szűz aszcendensed van, akkor ugye a hetes, az, hogy a hetes házban van a napod, meg kell nézni a horoszkópot, ha emlékszel rá. A hetes ház az a külvilág, a kapcsolatok, külső kapcsolatok háza és a párkapcsolat háza. Tehát, hogy te milyen férfit vonzol be, ezt jelenti, vagy pedig te hogyan jelensz meg a külvilágban, te jelensz meg egy napszerű emberként. És ezt neked el kell dönteni, mert ha számodra fontos, hogy megmutasd magad a világnak, és te vezetsz, irányítasz, akkor te vagy a nap, te napszerű emberként jelensz meg a külvilágban, de akkor nem lesz párkapcsolatod, közben pedig neked jár egy napszerű férfi, egy ragyogó férfi, akire föl tudsz nézni szerintem. Csak az a baj, ezt neked dönt.
2: Mikor megkérdezem, akkor mikor jön?
1: Mikor? Hát figyelj, de 8-as éved van, most éppen fél éved van még, ugye, mert a szűzben járunk, halak napod van. 8-as éved van. Jöhet egy jó nagy szerelem egyébként. Jöhet egy jó nagy szerelem, igen. És itt van ilyen, hogy tanulás a karrier érdekében például, lehetőségek a vezetésre. Most éppen ez az időszakot kezdődik el, egy 3 hónapos ciklusról beszélek.
2: Igen.
1: És utána pedig megint a karrierben lesz egy nagy változás, látszik itt a képleten. Ha egy fél éven belül, tehát most következő 3 hónapban is lehetőségek a vezetésre, nem tudom, nem csodálkoznék, ha vállalkozó lennél, de...
2: Nem voltam vállalkozó, igen, 6,5 évig bírtam, mert aztán kipuccantoztam magamat, annyit dolgoztam, napi 14 órát, 6 napba. És akkor inkább jött ez a szobalánság, Olaszországba kezdtem, és akkor ott meg szanatóriumban voltam, mert hát ugye nem tudtam magamat nagyon dolgozni, na így mondom. Most Ausztriában dolgozom, úgyhogy De szeretem nagyon csinálni a szobalányi munkát.
1: Hát az közel van, meg remélem, hogy jó a fizetés is. Az rendben van, hát jó, de...
2: Nem tudom.
1: De hát mondom, ez, te figyelj, te kemény vagy, bárhol megállod, eljed az életben, csak és egyébként milyen érdekes a sors, hogy látod, hogy ilyet azért ritka, hogy egy vállalkozó 14 órát dolgozik. 8 helyett egy vállalkozó, mikor elindul, akkor dolgozzon 10-et vagy 12-t, vagy 14-et, de nem minden nap. Te pedig még ahelyett, hogy fölvettél volna egy alkalmazottat, vagy lehet, hogy még az alkalmazottad volt, még helyette is te csináltad meg a munkát.
2: Nem volt alkalmazottam, én volt. Csináltam mindent, de nem. Aztán inkább állítom külföldre, mert ott még kétszer annyit kerestem. Hát, kevesebb munkában.
1: Világos, világos. És milyen vállalkozás volt ez?
2: Női szabó voltam, és hát még most is az vagyok, mert ugye azt tanultam, és akkor mindent csináltam. Osztályoknak kosztümöktől elkezdett, szalagavatós kosztümöket csináltam, szoknyát, nadrágot, blúzt, zakót, mindent. Mindent egyedül, és ez nagyon sok munka.
1: Hát, de azért kéne egy férfi. Na elnézést, hogy tényleg jó is megy az idő, hogy egyébként pont a héten készítettünk egy személyes elemzést egy nagyon szimpatikus, életvidám hölgynek, aki nagyon nehéz sorból indult, és most Ausztriában él a férjével, esküvői ruhákat csinál, és úgy hirdeti magát, és tényleg így van, hogy két egyforma esküvői ruhát soha nem csinál. És nagyon jól megy neki a dolog, most készül kiállításra, boldog házasságban él, nagyon erős nő a vállalkozó, de a férjével boldogan élnek, mert azért van a férfi, hogy megkönnyítse a te életed. És ha lenne egy jó párkapcsolatod, akkor te lehetnél női szabó is, és kedvedre annyi dolgoznál, amennyi megfelel neked.
2: Igen, addig, amíg az embernek van annyi, hogy mondjam, presztízse a kapcsolatban, hogy fontos a másik számára, de amikor már annyira nem fontos, hogy a születésnapra még egy csokit se tud neki venni, akkor onnétól fogva már nincs miről beszélni.
1: Világos, ez már a múlt. Na de a legutóbbi 20 évben volt komoly kapcsolatod? Csak így kérdezem a vége felé.
2: Nem lehet, hogy külföldön vagyok, aztán most hazamegyek egy hónapra. Tehát így nem vár meg senki se.
1: Hát akkor menjél el bulizni, mondtad, hogy sok buli van az Zalaegerszegen, menjél el bulizni, és rezetezd a szempilláid, vagy esd el a zsebkendődet, ilyen izéket, de találj ki valami. Hát csak azért mondom, mert 8-as éved van, tehát jöhet egy nagy, szenvedélyes szerelem neked.
2: Na, úgy legyen. Hát jól van. Jó.
1: Ha ezért hívtál, akkor ezzel a jó hírrel köszönök el tőled, és köszönöm a bizalmat. Igen,
2: meg is ugyanúgy, őnek is ugyanez.
1: Hát a személyes évek, hát itt a születésnap számából, a születés hónap számából is az adott év rezgéséből számítjuk ezt ki. Neki is jöhet. Pontosan, ugyanazok a lehetőségek vannak. Sors lehetőségek, jó?
2: Jó.
1: Sok sikert és sok boldogságot neked.
2: Köszönöm szépen. És neked is sok sikert.
1: Köszönöm szépen, a legjobbakat. Szia! Minden jót!
2: Szia!
1: Na, kedves barátaim, mint látjuk, halljuk, működik a telefon, úgyhogy így vagyunk. És úgy hallom, hogy megint valamit hallok a telefonban, igen, úgy tűnik. Halló, tessék, halló!
3: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó estét kívánunk! Hát Magyarországról hívsz, ugye?
3: Így van, igen.
1: Akkor már este felé vagyunk.
3: Jó, hát kinek mi? Én nekem még nincs este.
1: Tényleg? Ilyen nagy ország ez a Magyarország, hogy még van, ahol nem szállt le a nap, vagy hogy tudtuk ezt mondani?
3: Hát én most jöttem haza a munkából, én még most földök.
1: Jaj, de jó. Aha. És kihez van szerencsém?
3: Gedre Lajosné vagyok, Vali.
1: Bedő Lajosné, Vali. Személyes elemzés ügyében telefonáltál, ugye, Vali?
3: Igen, a párkapcsolat érdekel, kifejezettem.
1: Jó, akkor viszont kérnék egy eredeti nevet is tudhatnék, mert először mindig abból indulunk ki.
3: Igen, Gila Valéria.
1: Gila, úgy ahogy mondod?
3: Igen, így ahogy
1: de
3: mondom.
1: De jó, ilyen nevet sem hallottam még életemben.
3: Ritka.
1: Elég ritka, de mondom, minden nap, kérdétek el, elég régóta foglalkozom a novelógiával, meg a nevekkel, minden nap hallok egy olyan nevet, amit még soha nem hallottam, magyar nevet. Na jó, egy születési időpontot viszont kérnék, akkor 1900, ugye?
3: 1967.
1: 67.
3: Augusztus 27.
1: 0827. Aha. Jó lesz ez. És úgy, és a, igen, mindjárt kész vagyok a képletedre, már kész is vagyok vele. És akkor viszont, akkor mi a mostani neved, Bedő Valéria, milyen néven szerepelsz?
3: Gedra Vali vagyok.
1: Gedra. Ilyen nevet sem hallottam. Ilyen nevet sem hallottam még. És Gedra Valéria továbbra is, ugye?
3: Igen.
1: És továbbra is, akkor 1967, ugye, és 08 igen. És 27. Nem tévesztettem, mert csak a V betűt írtam kisbetűvel, úgyhogy kijavítom nagyra, hogy nagy itt a végén itt. Nehogy már gond legyen ebből, várjál, mindjárt meg is vagyok, igen. Várjál, érdekes, hogy az eredeti neve Gila Valéria, igaz?
3: Igen.
1: A mostani nevet pedig Gedra, ezt
3: igen.
1: mondtad?
3: Igen, így van, azt mondtam.
1: Őrület, micsoda nevek? De örülök, nekem minden elemzés egy új dolog, egy új kihívás is természetesen, de igyekszem azért a nem kevés tapasztalatomat is használni, és a numerológia ismereteimet. Vali, miben lehetek a segítségedre?
3: Párkapcsolat érdekel, hogy alakul a közeljövőben.
1: Hát, hogy alakul, az, hát az érdekesen alakul. Figyelj, de először is, hát én azt mondanám, hogy te elég kemény egyéniség vagy, eléggé maximalistának gondolok téged.
3: Ott vagyok, igen.
1: Igen. Na de hát, hogy mondta az jó öreg Benjamin Franklin, a hajdani amerikai elnök mondta, hogy hunyd le félig a szemed, ha jól akarsz szeretni. Tehát, hogy el kéne fogadni, hogy a világ nem tökéletes, és nem a hibákat kéne keresni, mert abban te borzasztó jó vagy, de mindenben meglátod a hibát, és magadban is persze, de főleg másokban is, akkor itt aztán ember nincs hiba nélkül.
3: Igen.
1: Kedves Vali.
3: Igen. Igen. Hát én próbálom azt keresni, aki nekem tökéletes a hibáival.
1: Ez egy kicsit ellentmondás, hogy hibás valami, de mégis tökéletes. De ez nekem tetszik, ebben érzek valamiféle rugalmasságot. Hogy azért hajlandó vagy egy kicsit lehunni a szemed, hogy esetleg valami hibát látsz, de mégsem teszed szóvá, és mégsem akadályoz téged abban esetleg, hogy esélyt adjanak a kellemes, jó kinézetű, jó állapotban lévő férfinak, akit esetleg hoz neked a sors éppen. De akkor is, most komolyabban mondva, nem kéne ennyire keménynek lenni. Először is, ugye az eredeti nevedben is 8-as a magánzók értéke, 8-as a másállandók értéke. A YouTube-ot nézze, az látja is a képletet.
3: Igen, értem.
1: Ez maga a Mars, és te egy őszinte ember vagy ezzel, mert ugyanazt mutatod a külvilág felé, mint amilyen belül valójában vagy. A 8-as a Mars a legerősebb karrierenergia, miről beszélünk. 40-es, 4-es a sorsmisszió számod, a 4-es a földszáma, a logikai képesség, a tökéletesség az író által felerősítve, mert 40-esbe jön ki. Nagyon okos vagy, mert 27-én születtél, amelyből 9-es kapunk, ez a legmagasabb szellemi szám. Tehát szellemi szinten is átlátod a dolgokat, nagyon okos vagy, ugye? Ezben megegyezhetünk, ugye, Vali?
3: Hát igyekszem.
1: Jó van, ez szerint egy tényleg okos vagy. Ráadásul a gyerekkori szám is nagyon sokat informál, annyi információ van ebben a képletben, hogy őrület. A gyerekkori számunk a születés hónapja. Ami azt jelenti, neked a 8-as gyerekkori szám van, a 8. hónapban születtél, ide tartozik az oroszlán, meg a szűzjegy első dekádja. És a 8-as gyerekkor szintén ugye a 8-as szám a Mars, ami azt jelenti, hogy már gyerekkorban megtanultad azt, hogy később felnőttkorban kiállsz magadért, az életben való helytálláshoz borzasztó jó energiákkal rendelkezel. De a képletedben is mondom azt, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, csak úgy mondom, és ezért jó a numerológia, az eredeti nevedben, a Gila Valéria névben, ez a 8-as belső, 8-as külső, meg azt jelenti, hogy az van, amit te akarsz.
3: Hát most még sincs.
1: Hát azért nincs, mert ki tud ezzel elbánni, ha te egy ilyen maximalista hölgy vagy, akkor figyelj, ez a férfiak úgy érzi, hogy nem felel benne, neked már is megy. Keres egy olyan kedves nőt, aki benne nem látja meg a hibákat, és főleg nem teszi szóvá, vagy nem érezteti vele. Úgyhogy nagyon szuper a képleted van, az életben való helytállás, az tökéletes, mindenféle jó energiával rendelkezel, és ráadásul azt mondom neked, ha visszaemlékszel a régi énedre, mert a Gila Valéria névben a 8-as, ez egy pozitív energia, nagyon erős energia, ide nekem mindent, abban van optimizmus. De a Gedra Valéria név, itt van előttem az energiája, nem tudom, a YouTube-ot nézed esetleg a csatornát?
3: Igen, igen.
1: Itt viszont a 8-as helyett 4-es lett a magánzók értéke, és a teljes névszámod is 58-13-as, ugye, és 1-3-4-est jelent. Ami azt jelenti, hogy ezzel meg keményebb lettél, a 8-asnak az ellentét párja a 4-es szám, és a 8-as, mondom, az optimista, a 4-es meg, az meg nem mer kockáztatni például, és kemény és kritikus például. Érzed a különbséget a lánykori nevedhez képest, hogy a férjezett neved, amikor férnél voltál, akkor én szerintem kellett, hogy érezd, hogy valahogy egy kicsit megkeményedtél meg, a sors is besegített ebbe, persze, biztosan.
3: Hát és muszáj volt, igen.
1: Igen, de sokkal keményebb ez a képlet, és viszont a 9-es külső éned azt mutatja a férjezett nevedben, hogy azért nagyon rendes ember voltál ezzel is, meg most is vagy, mert ez valóban az önzetlen szeretet száma, tehát benned van egy ilyen segítőkészség, ami a születésnapot számot szintén, az egy nagyon erős érzelmi energia is, tehát van benned jó szándék, ez az önzetlen szeretet száma, ez a 9-es szám, és a külső éned is 9-es, ami azt jelenti, hogy miután az eredeti neved helyett, a 8-as helyett, hogy ide nekem mindent és egy hadvezér,

0: A párkapcsolat meg egy abszolút személyes dolog. Én azt mondanám, hogy mikor váltál el?
1: Nagyon-nagyon régen elváltam. Utána volt egy közel 20 éves kapcsolatom, ő most halt meg 3 éve. Hát, és ez egy nagy szerelem volt, és azóta nem igazán.
0: Hát az egy szomorú dolog. Az egy szomorú dolog. Most ebben nem menjünk bele mélyebben, mert ugye mindennek megvan a maga oka. De az a helyzet, hogy de várjál, de ez a volt férjed neve, ez a Gedra Valéria név, ugye?
1: Igen. De én utána már nem mentem férhez.
0: És 20 évig még ezt a nevet viselted.
1: Igen.
0: Hát, először is én azt mondanám, sosem jó, ha egy nő elválik, ne cipelje tovább a múltat. Ez akadályoz téged abban, hogy új életet kezdj. És ráadásul mind energetika, tehát azt mondom neked, hogy ha az eredeti neved használtad volna, de téged a 20 éves párkapcsolatod is így ismert meg ezek szerint, ugye, akik...
1: Igen.
0: Tehát itt a te személy, akkor ő már azt a keményebb hölgyet ismerte meg, mert a Gedra Valéria nevet használod. És hát akkor eddig tartott ez a kapcsolat. Én azt mondanám, hogy vedd vissza a régi neved, én azt javasolnám, mindenkinek azt mondom egyébként, hogy ha új életet akarsz kezdeni. Ráadásul 9-es számú személyes éved van, ami nagyon fontos időszak, most kezdődött el, és jövő augusztusig még egy éved van. Mondanám is, hogy akik augusztus hónapban 9-én, 18-án és mint te 27-én születtek, ez egy lezáró időszak, de fölkészülő időszak arra, mert jövőre viszont kezdődik az egyes éved, és új életet kezdhetsz, szó szerint, kedves Vali. Tehát a karrierben, a munkában is, és lehet az egyes évben, ha most is bevonzhatsz egy komoly kapcsolatot, a lehetőség jöhet, most is nyitott vagy rá, de az egyes évben, ha az a kapcsolat még tart és megerősödik, akkor az hosszú távon tud működni, és lehet, hogy megtalálod az igazit. De ehhez azt mondanám, hogy ezen a keménységen engedni kellene ebből a keménységből, mert ez én szerintem, hát megmondom őszintén, én férfiként azt mondom, hogy nem egy ilyen kemény nőre vágyom, aki olyan kritikus, hogy nem tudok neki megfelelni, mert ő a tökéletességet várja tőlem, és én emiatt, ha én szorongok, akkor ez nem olyan jó. Tehát, ha a régi neved visszavennéd, a Gila Valéria nevet, mondom már csak azért is, mert ne cipeld a múltat, mert ez már tényleg a múlt, és ráadásul a nagyon régi múlt. Ezt javasolnám elsőre, hogy legyél a régi önmagad, az egy sokkal pozitívabb, ugyan harciasabb személyiség is, de legalább pozitívabb és optimistább. És a hiányzó ötösödet is pótolja az 52-es 7-es névszámod is egyébként. És ráadásul mondok neked még egy valamit, mert a számok hiánya is nagyon komoly problémát jelent a numerológiában. Nincsen hármasod és nincsen ötösöd. Mind a kettő média szám. Az ötös az igazi önbizalom hiányát jelenti, de te ezt a keménységeddel és a nagyon jó szellemi erőddel pótolod. De ezt csak mi tudjuk ketten, hogy... És a neved, mind a két neved egyébként az 50-essel kezdődő számok azért a legjobbak, mert az a Jupiter bolygó meglétét jelentik, az a belső erő, a hit, az optimizmus. És az eredeti nevű 52-esből jön ki 7-es, a Gedra Valéria meg 58-as, 13-as, 4-es mondtam már. Tehát nem az önbizalom hiányáról beszélek nagy mértékben, de azért ilyenkor egy jellemzés, ami ott hiányzik, az a személyiség középpontja, de elég nehéz azt pótolni. Az igazi önbizalomról beszélek, de te az okosságoddal, a tetrekészségeddel, a szellemi erőiddel ezt pótolod. Viszont nincsen hármasod, mind a kettő média szám, a hármas is a Merkur, az 5-ös meg a Jupiter. A hármas szám hiánya pedig azt jelenti, és nyilvánvaló, hogy egy kép láttál, hozzon meg a véleményem, hogy a kommunikációban is, ha megjelenik ez a tökéletességre való törekvés, akkor én ezen kellene változtatni szerintem, azért, mert jövőre jön az egyes évet, hogy addigra már a személyiségedben kész legyél, és a kommunikációban is légy szíves, hozz be azt a fajta lazaságot, rugalmasságot, optimizmust, és ennek arányában pedig küszöböld ki azt a kritikusságot, ami szerintem nagyon hamar kiszalad a szádon. Mert nagyon jól látod, hogy mi az, ami nem tökéletes, meg mi az a hiba, de ennek nem mindenki örül, sőt, többnyire senki se örül, mert te vagy a környéken a legokosabb ember, és figyelj, a munkában legyünk tökéletesek, mindig ezt mondom, de a magánélet és főleg a párkapcsolat nem erről szól, nem azt mondom, hogy egy lúzert kéne bevonzanod, Isten ments, neked jár egy jó képesség, okos férfi, hogyha nyitott vagy a kapcsolatra, de könyörgöm, ne ismerje meg azt a rettenetesen kemény és kritikus oldaladat, ami miatt egyébként senki nem érzi jól magát egy idő után. Tetszik érteni?
1: Igen, igyekszem.
0: Úgyhogy mondom, a kommunikációdon légy szíves, és azt mondom neked, figyelj, Vali, van neked valami különösebb gondod? Szerintem nincs.
1: Hát ez a gondom.
0: Jó, de úgy értem, hogy a munkádban nincs anyagi problémád. Nincs. Hát olyan okos, jó ránézni a képetet, olyan okos vagy, hogy őrület, magas szintű szellemi munkát simán elképzelek ezzel, ne viccelj már.

0: Igen.
1: Na, végre kinyújtott, hogy igen. Szerénykedj már. Borzasztó okos vagy, igen, csak egy túl okos.
0: Igazából egész életemben vezető beosztásban dolgoztam, igen.
1: Hát és egy nő, aki vezető, akkor ő a nap a párkapcsolatban, és akkor nem egy férfi ezzel nem tud mit kezdeni egy idő után. Te szárnyalsz a
0: karrier. Nagyon jól kezelte ezt egyébként.
1: Hát igen, de úgy hívják, hogy papucs.
0: Nem volt papucs.
1: Na, ennek örülök egyébként, most csak próbáltam visszecskedni.
0: Ő is nagyon erős egyéniség volt, de nagyon jól tudtuk egymást kezelni.
1: Ez az utóbbi 20 éves kapcsolatod?
0: Igen, igen.
1: Ez nagy szerencse, igen. Ez nagy szerencse, hogy igen. Azért, mint látjuk, azért van esély a kapcsolat, a párkapcsolatra, mert azért a 27-es születésnapi szám, ez a 9-es szám, ez egy nagyon erős érzelmi energia is, és hogyha az érzelmek téged megérint egy arra érdemes férfi, akkor azért te tudsz jó fej is lenni, és nagyon örülök, hogyha egy olyan férfit vonzottál be, aki tényleg nem ilyen, nem papucsba megy le, mert ha egy erős nő könnyen leurul egy férfit, a férfi vagy elfogadja, és akkor jó van, és majd a nő hozza haza a pénzt, és a többi, és a többi. Vannak ilyen férfiak, de hát mindenki maga dönti el, hogy választ, hogy hogyan éli meg a párkapcsolatát, de a lényeg az, hogy te egy nagyon erős és sajnos hál' Istennek nagyon okos nő is vagy. Én azt kívánom neked, hogy vedd elő azt az énedet, amivel bevonzottad ezt a nagyon kedves párkapcsolatod, ami feltételezem, hogy nagyon fáj az ő hiánya, ugye?
0: Igen, igen.
1: Miben halt meg a párod? Csak megkérdezhetem?
0: Hát hirtelen szívhalál volt. Na. Tehát mi délelőtt 10 órakor még beszéltünk telefonon, és délben meghalt.
1: Hát nem akartam mondani.
0: És én, aki nagyon sok embert újraélesztettem, őt nem tudtam.
1: Hát ez nagyon szomorú, de tudod, hogy a szív probléma megint csak a napság megélésének a problémája. Uh-huh. Tehát ott belül ő azért nagyon küzdött azért, hogy legalább, hogy felnőjön a saját feladatához. Mert te vagy egy napszerű ember, te vagy egy napszerű nő, és mondom, nagyon erős vagy, tehát ezt kell tudnod, kedves Vali, hogy egy férfit, ha megismersz, adsz egy esélyt neki, és jön az egyeséved, és jön a szerelem, meg a rock and roll, minden jöhet. Csak mondom, nem kell, hogy rögtön megtudja az a férfi, hogy te milyen okos vagy, úgyis megtudja, hogy milyen pozícióban vagy, hogy vezető vagy, de ezzel nem büszkélkedni kéne, hanem ez ne is legyen fontos, hanem engedj utat az érzelmeknek, és akkor a férfi azt érzi, ha te nem vagy erős, akkor a férfi érzi, akkor erősnek érezheti magát a férfi. Tudod? De ha meg tudja, hogy te milyen erős vagy, milyen kemény vagy, milyen jó feje vagy, úgy vagy tökéletes, ahogy vagy, megint csak ezt tudom mondani, akkor meg nincs szükség a férfira. Pedig engedd meg, hogy a tenyerén hordozzon, azért vagyunk mi. Azért, a természetnek ez a rendje. Mindig a férfiak teremtették meg a család anyagi biztonságát, a nők meg úgy jöttök föl, hogy őrület. Állásan átveszitek, már tényleg már szerepcsere van lassan. Ugye ez a tendencia, igaz, Vali?
0: Igen, ez így van. Igen, azért mondom, igen, sajnos.
1: De egyelőre még a párkapcsolat úgy működik, hogy egy nő a holdak párkapcsolatban, a férfinak meg nappá kell válni, nincs mese. Úgyhogy jön a lehetőség, én azt mondanám, amire utaltam, hogy a kommunikációban létszes a beszéd, gyakorolni kell. Mert egyik napra a másikra nem tudunk megváltozni, ha nincs, de ha elindulsz a változás, ugyanis figyeled a kommunikációt, és akkor... És nagyon okos lány vagy te, és mikor tudod, hogy egy kapcsolatban, mikor éppen mondasz egy olyan megjegyzést, ami a másikban, amit a szíven szúrták volna, csak nem mutatja persze, mert olyan van benne egy kritikai éle a dolognak, akkor gondolj, na ezt most nem kellett volna mondanom, a fene egye meg. Tudod?
0: Ezt tehát addigra már kimondtam.
1: Igen, de tanulni kell a hibáinkból. Lehet hibázni, el lehet követni, de ha tudatosan kontrollálod magad, és tudatosan elindulsz a változás után, akkor ki tudod küszöbölni a személyiségedből ezeket a nem túl jó dolgokat, amelyek kimondottan akadályozzák a te párkapcsolati lehetőségeidet. Tetszik tudni? Meg a családban is, meg az emberi kapcsolataidban is. Mindenki tudja, hogy milyen okos vagy, de nem kell ezt itt firtatni nagyon. Jó? És mondom, gyakorolj, indulj el a változás útján, és ha éppen hibázol, mert éppen valakinek megint kritizáltál, akkor mondd meg, na ez az, amit nem kell csinálnom. És hidd el, eltelik 2-3 hónap, aki a tanfolyamomra jár, az a 2-3 hónap alatt egy más szinten élik az életüket. Nyilván mindenki, az tanfolyamosokat is elemzünk, és ott erre van lehetőség, és ha felismerjük ezeket a belső problémáinkat, akkor már csak nekünk kell elindulni a változás útján, nyilván ezt mi tehetjük csak meg, én nem tehetem meg helyette, senki helyett, de 2-3 hónap alatt meg lehet változni. Helyre lehet tenni ezeket a dolgokat, és egy más emberként, egy felszabadultabb, boldogabb emberként élhetjük az életünket. Nem kell az a keménység, főleg egy nőnek. Hát valikám, te születtél ilyen okosnak, hál' Istennek nagy szerencse, szerencsés vagy az életben, a való helytállásban, tökéletes vagy, de én azt kívánom, hogy találj egy olyan férfit, akit bevonzottál, a legutóbbi kapcsolatod volt ilyen sokáig, és boldogok voltatok együtt, de ehhez még, ha változol, akkor még jobb esélye lesz ennek, főleg az egyes évedben jövőre, de mondom, most is jöhet, ez ügyben semmi különösebb problémát nem látok. Sőt, akár októberben, október 27-től megint itt a személyes hónapokat, ha nézem, 9-es éved van, 9 meg 1, az 10-es 1-es hónapod lesz. Október 27-től november 26-ig ugye személyes hónapjaink is vannak. Igen. Például rögtön már, ha egy kicsit addig gondolkozol ezeken a dolgokon, mert addig még van idő, akkor te fogsz a legjobban csodálkozni, hogy ha másképp kommunikálsz, amit mondtam, hogy rugalmasabban, megértőbben, lazábban, és optimistábban, és a kritikusságot ne felejtsd is el, akkor meg fogod látni az emberi kapcsolataiban is, nem csak a párkapcsolatban, mert mindenféle kapcsolatban is, mi ennek mindenki örülni fog, és azt fogják mondani neked, hogy valami, nem, mi van, mi történt veled, olyan lazább vagy, felszabadult vagy, örömtelibb vagy, és nem vagy olyan kritikus, és hidd el, ez dicséret, ez vedd be, hogy dicséretek, légy szíves.
0: Jó.
1: Jó?
0: Igyekszem, rendben.
1: Jó, oké, na hát örülök, hogy beszéltünk, köszönöm, hogy hívtál.
0: Én is, nagyon szépen köszönöm.
1: Szia, minden
0: köszönöm.
1: Jó.
0: Köszönöm,
1: szia. Na, kedves barátaim, a telefon, hát működik a telefon. Ja, még messze, nem is volt időm még, hogy megnézem az üzenőfalat. Hú, mennyi üzenet van itt, kérem szépen. Deák Zsuzsanna hallgatónk, nézőnk az első, itt az üzenetküldő sorában. Deák Zsuzsanna. Közben mondanék azért egy érdekességet nektek. 1979-11-01, amelyek közben megcsinálom Zsuzsa képletét. Deák Zsuzsanna, 79 és 11-01. Már is bocsánat, csak itt a két kérdőjelet is sikerült kimásolnom. De már is meg vagyok vele. 1979-11-01. De leellenőrzöm. Ja, már meg is volt a képleted, itt láttam. Igen, megvan, akkor jó a képlet. Tuti, hogy jó, viszont tuti, hogy most van egy hívás. Még a szeptember 7-ről szerettem volna mondani ezt történetet, mindegy. Na mondom, akkor tessék, halló, tessék, jó estét kívánok, halló.
2: Jó estét kívánok, Szabó Lajos Némadit vagyok.
1: Kis Zoltán Zéró, szia, üdvözöllek, tegeződhetünk, ugye?
2: Igen, nagyon meglepődtem.
1: Miért?
2: Mert nem gondoltam, hogy sikerült.
1: Hát sikerült, jó időben kell tárcsázni, és akkor...
2: Igen. Okay.
1: Mert amikor beszélek valakivel, akkor nyilván foglaltat jelzik a telefon, és akkor abba kell hagyni, de amikor, ha figyeled az adást, és mikor éppen megszűnik a beszélgetés, akkor van szansz szerintem arra, hogy aki hív, akkor csörög a telefon. És megtörtént, képzeld el, őrület.
2: Igen.
1: Figyelj, viszont egy félrezett nevet mondtál nekem, ugye?
2: Bocsánat,
1: milyen nevet mondtál nekem? Férjezett nevet mondtál? Vagy az eredeti neved?
2: Igen, férjezett nevet.
1: És egy lánykori nevet tudsz mondani, mert először abból indulnék.
2: Igen, ki. Mondom. Igen. Tajti Margit.
1: Tajti?
2: Tajti.
1: Tajti Margit.
2: T-A-J-T.
1: Megvan, Tajti. Tajti, okay. Rendben vagyunk. Születtél 1900...
2: Nagyon rossz a vonal, még egyszer?
1: Mikor születtél? 1900... Na, haló, várjál, közben pedig itt jön egy másik hívás.
2: Haló, 18. Itt...
1: Majd még egyszer mondd, 1900...
2: 63, 6. hó 18.
1: 0618, köszönöm szépen, most már értettem, csak jött egy bihívás, és ez ilyenkor bezavar egy kicsikét. Tajti Margit, 1963, 06 és 18. Aha, igen. Érdekes a képlet. És akkor most milyen nevet viselsz? Mert ugye nyilván ez fontos, ugye, ahogyan te most megjelensz a külvilágban, ugye?
2: Igen, hát én a házassággal Szabó Lajosné lettem.
1: Ja, Szabó Lajosné. És akkor, hát a Szabó név az 18, a Lajos az 12, a Lajosné 22-es, igen. Na most valaki megint nagyon hív, és ilyenkor ez a bajom. Várjál? Bocsánat, most ilyenkor akkor balra kell húzni, és akkor úgy néz ki. Ott vagy, kedves Margit?
2: Ja, értem, jó. Oké.
1: Okay. Ott vagy, Margit?
2: Igen, itt vagyok.
1: Vagy van ott valaki más is?
2: Nincsen, én egyedül vagyok, csak Angliában vagyok.
1: Ja, bocsánat. Hát nagyon örülök. Ha Viberen hívsz, a világ bármelyik pontjáról tudunk egymással beszélni, és még pedig ingyenesen. Na, kedves Margit, hallasz még mindig engem? Haló? Az a baj, hogy mikor jön a hívás, akkor nem halljuk egymást. Haló, ott vagy Margit, ugye? Margit, ott kell, hogy legyél. Hát, valahogy megszűntünk. Ó, kedves Margit. Na, most megint hív valaki. Remélem Margit hív vissza, hát akkor adjunk egy esélyt ennek, tessék. Halló, tessék, halló.
3: Halló, Fellegini vagyok, és a Zéróval szeretnék beszélni, Kiszoltán Zéróval.
1: Én vagyok, a szia, üdvözöllek. Hát megszakadt az előbb, egy elemzésben voltam benne, de megszakadtunk valahogy. Milyen nevet mondtál nekem, Fellegini?
3: Igen, Fellegini Kulics Ilona.
1: Kulics Ilona, jó, ez a lánykori neved, ugye?
3: Hát a Kulics Ilona a lánykori nevem.
1: Én is arra gondoltam.
3: Igen?
1: Fellegini, várjál. Fellegini és Kulics, ugye, ahogy mondjuk, Ilona. És a Fellegini az I betűvel, ugye? Kulics.
3: Igen.
1: És Ilona. Ilona, ki is másolom a Kulics Ilona nevet, megnézzük a lánykori neved energiáit is, jó, hogy az ott mit
3: mutat. Nagyon köszönöm.
1: Ugye? A világ melyik részéből telefonálsz?
3: Én csabrendeki születésű vagyok, az a Bakonyban van, és Budapesten élek 7 éves korom.
1: Aha, na, jó van, akkor köszönöm, és akkor egy születési időpontot most mondjál nekem.
3: 1951.
1: 71.
3: 9. hó 17.
1: 09.17. Már is készen vagyok a képleteddel. Itt, ó, most fog lefagyni a programom, de egy pillanat már is újraindítom, és már is megleszek vele.
3: Nagyon köszönöm, mert nagyon erősen próbálkoztam.
1: Igen, éreztem az erőt bennem, háromszor is hívtál, és le is fagyott a telefon a másik, amin beszéltem.
3: Igen, lefagyasztottam.
1: Hát, te voltál az erősebb, úgy
3: néz ki. Képes vagyok a gépeket megbolondítani, egyébként ezt már többen mondták, úgyhogy hát, ha véletlenül megint bejött.
1: Majd
3: te mondod a lényeget.
1: Jó, oké, várj, akkor beírom, hogy Fellegini.
3: Igen.
1: Fellegini Kulics. Összes, várja már, bocsánat, megnyomtam a caps lockot, már is meg vagyok vele. Tehát Fellegini Kulics Ilona néven létezel. Most is születtél 1951-ben.
3: 09.17.
1: Igen, meg vagyok vele. És meg mondjál, megcsinálom. Hát benne volt a képleted, ebbe is benne volt. Na jó, akkor viszont akkor megcsináljuk a másik, a eredeti neved képletét is. Megnézem gyorsan, már is készen vagyok vele. Már is készen vagyok. Változtatunk rajta. És meg is vagyunk. Aha.
3: Tehát a teljes nevemet nézed? Akkor most a Fellegini Kulics Ilonát, ugye?
1: Figyelj ide, azt is nézem,
3: így
1: hogy...
3: Így szerepelek.
1: Igen, már voltál benne vagy a rendszeremben, biztos egyszer már valamikor kérdeztél tőlem valamit.
3: Nem, mondanom. Csak próbálkoztam.
1: Csak próbálkoztál, és mégis látod, milyen médiumítással, meg ilyen energiákkal rendelkezik.
3: Igen, igen.
1: Csak én próbálkoztál, és benne vagy a rendszeremben.
3: Nagyon örülök. Sőt, majd még szeretnék vásárolni is, majd megmondod, hogy melyik, ami nekem jó. Én természetgyógyászkodom egyébként, meg kb. 6 kultúrát tanultam végig. Ezzel is egy picit foglalkoztam, de szerettem volna a te véleményedet hallani.
1: Mivel kapcsolatban?
3: Hát tudom, hogy szűzjegyű vagyok. Az aszcendensem az talán kos, de nem biztos, mert nem tudom a pontos időt, és hát a Reiki, annak idején 40 évvel ezelőtt a Reiki tartalmazott egy ilyen horoszkópot, gyógyított egyéb horoszkópot, és onnan merítgettem egy-két principiumot, egy-két születési adottságot, ennyi a lényeg.
1: A Reiki is jó volt nekünk, annak idején néha egy Király Istvánnal.
3: Hát én is nagyon jó emberekkel jártam, orvosokkal, mostani ismert, hirtelen akartam a nevét mondani, mindegy, nem érdekes. A lényeg az, hogy egy nagyon jó mesterünk volt, és ott nagyon sok mindent tanultunk.
1: Hát örülök, hogy a természetgyógyászattal foglalkozol, meg ugye hát annak sok ága van, és hát...
3: Hát inkább most már a spiritualitás felé fordultam, mert nagyon érdekel.
1: Hát örülök neki, és akkor érdekel a numerológia is ezek szerint.
3: Hogyne?
1: Na.
3: Hát Dr. Kézdi Andreát, nem tudom, mit mond nekem.
1: Ismerem, igen.
3: Ja, akkor én is ismerem, jó. De nem csinált nekem még semmit. Csak meg szoktam nézni az éves dolgokat, meg egyéb dolgokat, amit a YouTube-on meg lehet nézni.
1: Most indul a tanfolyam szerdán, a numerológia tanfolyam nálam.
3: Igen?
1: Igen, csak úgy mondom.
3: És mikor?
1: Hát szerdán.
3: De az mit jelent?
1: Délután, ez 5-9-ig, havi két alkalommal, minden második szerdán indul van a tanfolyam, 4 plusz 2 hónapos intenzív online numerológia tanfolyam. Most szerdán indul, kérek szépen, abszolút interaktív, ugyanígy látsz és hallasz engem, mint ahogy most, ugyaninnen megy az adás a tantermünkből, mert itt ugye van nekünk itt egy tantermünk, ahol személyes asztrológia haladó tanfolyam is van, például asztrológia tanfolyam, de hát a Covid óta csak online vagyunk most már igazából.
3: Igen, igen.
1: És szeretettel várok, ha van kedved, a honlapomban minden információt megtalálsz, ha most indul a tanfolyammal kapcsolatban.
3: Oké, rendben van, utána fogok nézni, hogy ez hogy fér nekem bele, jó? És mindenképpen, de a könyvek iránt érdeklődöm, amit egy alkalommal említettél, és azt majd szeretném megvásárolni, ezt nem tudom, hogy hogy tudom.
1: Hát
3: azt
1: is tudod, online hogy tudom? Online, a honlapomon meg tudod rendelni, dedikált könyvet tudunk küldeni Magyarországon, így is a postaköltsége a könyvárának a fele majdnem, de Magyarországon el tudjuk küldeni. Külföldre sajnos azért nem, mert ilyen 8-10 ezer forint.
3: Nem, én Magyarországon, Budapesten.
1: Tudom, mondtad, igen. Úgyhogy a honlapomon minden információt megtalálsz a könyvvel kapcsolatban, a tanfolyammal kapcsolatban is. Ilona, viszont akkor beszéljünk rólad, hát mi lenne a kérdés?
3: Hát már valami kevesek mondják rólam, igen.
1: Mondok
3: elég intenzív életem volt.
1: Igen, látom. Figyelj, hát aki szeptember 17-én született, az nem gyenge, önmagában nem gyenge, és nőben is nem gyenge, mert ugye ez a 17-es szám, ez a Plutó, 8-at is kapunk belőle, ez a Mars. Ugye ennek a felsőbb oktávja a Plutó, úgyhogy ez egy ilyen zseni szám is, ez minden benne van ebben. Ugye az egyes a kreativitás, az ego, az akaraterő, a hetes a Szaturnusz, a céltudatosság, a magas szellemi szám egyébként. És elemző, analizáló képesség is, amit a hetes szám tud, és közben 8-as kapunk belőle, ami a Mars, egy legerősebb karrier energia. Tetszik tudni? Hát kemény egyéniség vagy, kedves Ilona, és csak úgy mondom neked, van egy ingyenes kalkulátorom, próbáld ki, ha még nem sikerült eddig.
3: Ezt hol találom, az ingyenes kalkulátorom?
1: A honlapomon lehet mindent megtalálni, kérem szépen.
3: Jó.
1: Jó?
3: Okay.
1: Viszont ha megnézzük az eredeti neved, azért kérdeztem, ugye először mindig abból indulunk ki, hát nem gyenge a hölgy, mert akinek a magánzók értéke, kedves Ilona, és ha nem tudnám, hogy mikor születtél, akinek a magánzók értéke 28-as, ugye 2-8, 10-1, meg 0-1-es, az van, hogy meghallgatja a másik embert, és úgyis az van, amit ő akar.
3: Igen,
1: csak így magunk között mondom tényleg. Jó?
3: Persze, magunk jó? között, igen.
1: Viszont ott is 8-as a más állomzóid értéke, tehát ahogy prezentálod magad, szintén egy nagyon erős karrierenergia, ahogy te nagyon erősnek mutatod magad, a kettő összege meg egy nagyon kedves dolog, mert 1-8-ból 9-es kapunk, és a 9-es szám pedig a legmagasabb szellemi szám, csak úgy hozzáteszem, hogy ez nem egy pénzes szám egyébként.
3: Igen.
1: 45-ös 9-esből jön ki, megint csak egy nagyon okos emberek számai ezek, nincs mese. És, de hát szűznapod van, a szűzek azért kritikusak tudnak lenni, szűz asszendens sem van, tudom, hogy miről beszél. Azért tudunk elemezni, kérlek szépen. Azért tudunk elemezni. Viszont 33-as, 6-os a sorsmisszió számod, 510917, ebből egy 33-as szám jön ki.
3: Mesterszám.
1: Igen, a 6-os a Vénusz viszont, és a jó kommunikációt jelenti, a jó kifejező képességet. Tehát ebben te nagyon jó vagy.
3: Hát a koromat nézzük, ugye én 75. évemet taposom, és hát volt egy pár állásom, abban voltam vezető, tanító, sok ilyen voltam.
1: Hát nem csodálkozom rajta, hát olyan ambiciózus személyiség vagy, hogy őrül.
3: Most is egyébként, ezt nem veszítettem el, csak néha beamortizálnak a környezetem, mondjuk.
1: Hogy
3: van egy férjem,
1: egy vezető úr.
3: Típus. Igen, egy nagyon vezető típus, és egy kicsit úgy le tud engem dorongolni.
1: Hát, hát a jó Istennek, hogy a felegi úr ilyen jó fej, és nem hagyja magát leuralni.
3: Hát jó fejnek jó fej. Hát hogyha hát annyit mondok róla, hogy építész alul fölül épít, és az első metrót ő adta át, akkor már körülbelül tudod, hogy milyen.
1: Hát az nem semmi. De nagyon örülök ennek. Ki Ilona? Ica, ugye?
3: Hát Ilcsinek hívatom magam, mert az a művész nevem az Ilcsi.
1: Ilcsi.
3: De egyébként Ili.
1: Aha, Ili. Nyilvánvaló, igen. Persze. Jó, hát az
3: Ilona. Gyerekkoromban sokat voltam Ica, de ezt nem szeret. van.
1: Aha. Azért jó, akkor nyilván, ami neked jól esik, az Ilcsi, vagy az Ilis, bármelyik név.
3: Igen.
1: Viszont a jelenlegi neved is nagyon jó viszont, tehát az eredeti neved, ugye mondtam, hogy 9-es a teljes névszámod, és ez nem egy pénzes szám, de ezzel a névvel, hogy Fellegyiné Kulics Ilona, 3-as a teljes névszámod, ez az összes betű számértéke. És hát megint csak nagyon okos számok ezek, energiák, képle, ezek bolygók, 93-asból jön ki az összes betű számértéke, ugye sokkal maga, a 45 meg a Fellegyiné betű számértékeit hozzáadva, sokkal magasabb lett a betű számért. A 90-essel kezdődő számok megint csak az a legmagasabb szellemi szám, érzelmi energia, és megint csak a tökéletességre való törekvést erősítette a személyiségedben.
3: Igen.
1: Úgyhogy meg 7-es a belső éned, megint csak ott vannak a maximális elvárások. Hát nem, tényleg nem tudok mit mondani, te is mondtad, én is azt mondom, hogy nagyon okos ember vagy, nagyon okos hölgy vagy.
3: Ó, köszönöm hát, szépen. Hát
1: egy kétségem nincs
3: a felől. Inkább egy kicsit sok vagyok néha, én azt gondolom a környezetemnek, bár azt hiszem, hogy a fiatalság, ha azt veszem, az idegen fiatalság, akik rám találnak, azok nagyon szívesen hallgatnak.
1: Szerint,
3: csak a közvetlen igen. környezetem, aki nem tudom, lehet, hogy kicsit le akarnak húzni.
1: Szerintem, akik megmondom miért, mert akik téged megismernek, úgy elsőre, másodikra, azok érzik, hogy egy nagyon okos emberrel találkoztak. Szabad dicsérni azért, ugye?
3: Köszönöm, hát
1: figyelj, viszont a közvetlen környezetedben én azt látom, mert egy 6-os vagy, született 6-os vagy, és mondom, a személyiség típus alap, mindenki telé van jobbnál jobb tulajdonságokkal, de vannak ott dolgok, amiket érdemes felismerni és változtatni rajta. A 6-osokat úgy hívjuk, és ebben a könyvben le van is van írva egyébként, hogy a 6-os, ez ilyen kimondott ilyen tanácsadó típusok a 6-osok.
3: Igen.
1: És az helyzet, hogy azért ezzel azért egy kicsit meg tudod terhelni a környezeted, mert te nagyon jól tudod, bárki a környéken van, hogy neki mit kéne csinálnia, mert szerinted, hogy mi lenne neki a jó. Viszont az a baj, hogy egy idő után meg azt mondják, hogy Ici, Ilcsi, vagy Icu, vagy Vica, hagyjál már békén, mert kicsit, na én megoldom én a saját életemet, mert kicsit most meg bőlni volt.
3: Így van.
1: És ilyenkor a 6-osok pedig az emberiség mártírjaiként élik az életüket, mert ennek a legnagyobb szereteti egyében adod a tanácsokat, mert te jót akarsz neki, és aztán látod, hogy ő nem vesz, fogadja meg a tanácsot, hogy megy a szakadék felé, és látod, és nem tudsz neki segíteni, és akkor te pedig csak jót akartál, és ilyen mártír megélésed van. És hát ez
3: pontosan
1: nem jó.
3: Pontosan így van.
1: Jó, de így csikém, Icu, figyelj ide, de ha nem terheled meg őket mindig a tanácsaiddal, akkor előbb-utóbb, akkor a könyvem elején van sok-sok élettapasztalat. Többek között az élettapasztalataim közé tartozik az is, hogy mindig az a probléma, ami nekünk túlságosan fontos. Ide van leírva, mondj le róla és megkapod. Hidd el, ha neked ez nem lenne nem lesz fontos a közeljövőben, vagy ezután, ne legyen ezeket fontos, hogy te mindenkinek megmondod, jó szándékkal persze.
3: Mindenkinek segíteni akarnék.
1: Igen, de mondj le róla.
3: Átlátom egy pillanat alatt, hogy hát, tudom milyen helyzet, ahogy az előbb mondtad.
1: Hát megbeszéljük, hogy borzasztó okos vagy. Igen, de könyörgöm. Az, hogy a közvetlen környezetedben ne így álljanak hozzád az emberek, kicsit tartanak tőled mindig, mert ez egyfajta ilyen erőszakosságnak tűnik az ő szemükben.
3: Pontosan így van, igaz.
1: Na de
3: igaz.
1: Könyörgöm.
3: Tehát ezen kell javítanom.
1: Igen. Az élet célja a változás. Mondj le róla és megkapod. Tehát, ne jelenje meg a kommunikációt, és meg fogod látni, eltelik egy pár hónap, és ha te ezt nem mondod nekik, igen, akkor előbb-utóbb ők fognak téged megkérdezni, hogy adjál már tanácsot, mert nagyon tudják, hogy te tudsz tanácsot adni nekik. Csak először engedd el ezt az egész problémát, hogy az emberi kapcsolataid rendeződjenek, hogy 50-50%-ban legyetek.
3: Tulajdonképpen nem az emberi kapcsolataimmal van baj, hát nem a külsőségekkel, hanem a családban.
1: Hát pontosan
3: van
1: erről beszélek.
3: Van két felnőtt lány, hát ez van egy menny, van egy fiam, van a férjem, a nagyon okos,
1: és mindenkinek mondod a jó tanácsot.
3: Igen, és aztán próbálnak segíteni nekik, amikor nem jó, de ezt nem mindig veszik szívesen. Úgyhogy én nekem most már megjött az eszem, ahogy így te is rávilágítottál, hogy kicsit váltanom kell ezen.
1: Hát jobb később nincs
3: pontosan hova, igaz? Pontosan a család miatt.
1: Pontosan, mert pont a családot terheled meg ezzel, mert ők ugye szeretitek egymást, nem is tudtok elszakadni egymástól. A családot nem lehet lecserélni. És mondom, ha nem mondod nekik ezeket a dolgokat, akkor hidd el, egy idő után ők fognak hozzád fordulni, mert azért lehet, hogy éppen tényleg szükségük is lesz jó tanács, és akkor nem hozzád fordulnának, mert...
3: Igen, abban a pillanatban, amikor szükségét látják, és azon a téren mondjuk el vagyok maradva, akkor jön a fiam is, és mondja, hogy anya, ez meg az, meg ezt meg az. Tehát ez teljesen így van, csak én mindig meg akarom előzni majd, és ez a legnagyobb probléma.
1: Jó, de kedves Izzó, most eszembe jutott egy szó, ezt úgy is hívják, hogy hatalmi dráma, hogy te mondod meg mindenkinek, hogy mit csinálj.
3: Igen.
1: De ne akarj te uralkodni másokon. Felnőtt emberek a gyerekei, ráadásul elengedett kézzel szeretni, tetszik tudni.
3: Igen.
1: Ők felelősség a saját életükért.
3: De aranyos vagy, úgy örülök, hogy hallak téged, mert tényleg ez nagyon sokat segít nekem. Azért 75 évesen már lehetne ennyi eszem, magamtól is, de ezek szerint, hát, ja, jó pap voltáig tanul.
1: Ha csak ezt a dolgot, amiről most beszélgetünk, csak ezeket a dolgokat másképp csinálod, másképp kezeled, akkor ez is egy fontos terület az életednek, és egy fontos mindig ilyen feszültségforrás, a családban megtalálkozunk, mert vannak névnapok, szülinapok, bármik, alkalmak, és az mindig előjön, akkor ez mindig egy feszültségforrás. És ráadásul te törekszel a harmóniára, mert a hatosodnak a legfontosabb az anyagi biztonság, az érzelmi biztonság, a harmónia, közben pedig pont tegerjeszed a feszültséget. A kritikusságoddal, meg a jó tanácsaiddal mondjuk.
3: Nagyon így. Kritikus vagyok, borzasztó. Tudom. Hát és nem, alig tudok magamon. Ez rettenetes, mert rögtön látom a problémát. Hát erről nem tehetek. Csak arról, hogy nem kell nekik szólni. Hát majd ők maguktól szólnak, ha kérik a segítséget.
1: Hát és
3: rendkívül örülök. Valami van még ezzel kapcsolatban?
1: Hát az, hogy a Fellegi, igen, hallgatlak.
3: A Fellegi úr a harmadik férjem.
1: Ah, hoppá.
3: Persze, hát kapos voltam, mint télen a szalmakalap.
1: Ez jó szöveg, ez nem való, télen a szalmakalap. Ez jó szöveg.
3: Hát nagyon kapos voltam,
1: de várj, ez nem jó duma, mert a télen nem szoktak az emberek szalmakalap után kapkodni, tehát ez hát pont az ellenkezője.
3: Hát télen is kapkodtak, úgyhogy...
1: Mint a kucsma, mint a meleg kucsma. Mondd azt, hogy mint a meleg kucsma, vagy a téli kabát. Jó, de nekem az a szalmakalap egy kicsit ellenmondás a télhez. Ha nyáron mondod, kapos voltam, mint nyáron a szalmakalap, akkor rendben vagyunk.
3: Hát ez egy ilyen mondás volt.
1: Nem hallottam
3: még. Az a helyzet, hogy mikor udvarolt a Fellegi úr, akkor is még őtőle is majdnem, hogy elkértek. De akkor még nem tudták, hogy mi együtt vagyunk. Tehát olyan dolgokban voltam benne, hogy őrület. De sajnos egy férjet eltemettem, 39 évesen, és az elsőtől meg én váltam el, attól van a fia.
1: És a Fellegi úrral mióta vagytok együtt?
3: 35 éve.
1: Na, és van közös gyermeketek is akkor, ugye?
3: Nincs.
1: Nincs
3: neki ő is hozott egyet, meg én is hoztam egyet.
1: Aha, értem. Hát akkor is Iccu, figyelj ide, azért a Fellegi úrnak is, amit mondtam, amit most megbeszéltük tényleg a családban, a kommunikációt. Hogy azért ez a, remélem, szóval minden elismerésem a Fellegi úré, és nagyon örülök, hogy egy szuper ember, meg szuper de kvalitásokkal, de azért a Fellegi úr...
3: Majd elmondom neki.
1: Nem lehet néha könnyű neki azért.
3: Nem. Mostanában meg különösen, mert nagyon beteg volt, és teljes mértékig átvettem az irányítást, mert hát az agyi erekhez menő ideget boncolgatták neki, most kezd egy kicsit taprálni egy év alatt, úgyhogy azért elég rendesen helyt kellett állnom, és hát az idegileg egy kicsit szétmarcan volt, mert etetni, fürdetni, stb. Tehát nem volt egyszerű, de most már jól van. Csak nem sok türelmem maradt. Hát, és ő meg mindig azt hitte, hogy ő irányít. Tehát ő szeretett engem irányítani mindenképpen. Én meg most már irányíthatatlanná váltam.
1: Te vagy egy ilyen, hogy szóval mondani, elszabadult hajóágyú.
3: Micsoda? Meg én nem hallottam.
1: Nem hallottad? Elszabadult hajóágyú. Hát az elég, ha elszabadul egy hajóágyú, akkor az letarol mindent.
3: Drága Béro, hát figyelj. Ez valami örület volt ez a beszélgetés, nagyon élveztem, és mindenképpen fogom keresni a közelebbi kapcsolatot, amit te még tudsz nekem tanítani, mert biztos vagyok benne, hogy ez az oldala nekem egy kicsit csántít, de hát el tudunk beszélgetni bármiről.
1: Bármeddig.
3: Tehát én is. Így mindenfélét van. Tudok. van egy hat kultúra, amit azért áttanulmányoztam. Hát, úgyhogy most éppen a kabalát tanulmányozom. Na, azt tudod, hogy egy nagyon nehéz terület.
1: Igen. Mi is foglalkozunk egy területével, igen. A tanfolyamon.
3: Igen? Hát a piros zsinór például, most tettem föl az ismerősöknek, hogy honnan ered. Honnan ered a piros zsinór. Az én nagymamám a Bakonyba bába volt, és már pici gyerekeknek kötötte a bokájára a piros zsinort. Uh-huh. És a nagymamájától tanulta. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi, csak a kabala az nem nagyon nyitott erre. Mostanában, ahogy hallgatom ezeket a rabbikat, mostanában nyitották fel ezt a köztudomás felé, mert hát ez egy nagyon nehéz terület.
1: Hát igen, de vannak ott titkok is, és nagyon érdekes dolgok is.
3: Persze. Hatalmas, hogy?
1: Icu, nagyon örülök, hogy beszéltünk, köszönöm, hogy hívtál, és sok sikert a változás útján, és ha úgy érzed, akkor nem sokára találkozhatunk.
3: Nagyon-nagyon köszönök mindent, és nagyon jó egészséget, sok sikert. Kedves feleségednek is minden jót, javulást kívánok.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Köszi szépen.
3: Köszönöm, minden hogy jót. Beszéltünk.
1: Jó. Minden szia, jót. Szia, minden jót neked is.
3: Szia, szia.
1: Na, kedves barátaim, hát az adásidőnek vége van, úgyhogy sajnálom, mert ezt nem tudom fölvenni ezeket a még az üzenőfalra is éppen, hogy rá tudtam nézni, de hát akkor most fölveszem és megbeszéljük a jövő hetet. Halló, tessék, halló!
4: Jó napot kívánok, Hetyői Boglárka vagyok.
1: Szia, Bogi, Kis Zoltán Zéro vagyok. Figyelj, az helyzet, hogy már lejárt az adásidőnk. Elment az idő, de én azt mondom, hogy a jövő héten sok szeretettel várlak ugyanebben az időben, és bármit meg tudunk beszélni. Jó?
4: Rendben, köszönöm szépen.
1: Én is minden jót neked addig is. Szia, szia.
4: Minden jót, szia.
1: Na, kedves barátaim, úgyhogy hát az üzenőfalon lévő üzenetek pedig egy darabban se tudtam foglalkozni, pedig részemről nagyon szívesen. Azt írja Vidák Zsuzsana, kíváncsi vagyok, mit szeretnél mondani nekem. Vidák Zsuzsana, nincs itt az adat. De mindegy, most már nincs idő semmire, most megint a telefon itt van, tessék. Tajti Margit hív, vele már beszéltünk. Szia Margit, üdvözöllek.
5: Na, itt vagyok, sikerült visszajönnem.
1: De kedves Margit, drága Margit, az a baj, közben lejárt a műsoridőnk, és arra kérlek viszont, hogy akkor a jövő héten folytassuk, jó, a beszélgetésünket, jó? Részemről nagyon szívesen. Jó, mert már hát itt egy óra a műsoridő elvileg, és nem is lenne szabad túllépnem, de úgyhogy örülök, hogy beszéltünk, és legközelebb szeretettel várlak téged is, jó?
5: Jó, hát megpróbálkozom, oké.
1: Jó. Addig is minden jót kívánok neked.
5: Jó.
1: Igen?
5: Mondjad. Egy kérdésem van.
1: Igen?
5: Csak föliratkoztam meg, valószínű mennék a tanfolyamra is, de az ingyenes kalkulátorhoz valahogy nem jutok hozzá.
1: Hát beírod a kiszoltan0.hu a honlapomat, megtaláltad, ugye?
5: Igen.
1: Ott fölmész, ott vannak ablakok, és ott vannak, hogy értékek. Van egy olyan, hogy értékek. Mennyire az egérrel?
5: Igen.
1: És ott ki fog jönni 4 darab történet, és abban benne van a könyvem, a fizetős kalkulátor, meg még valami, meg a ingyenes számisztikai kalkulátor.
5: Nagyon jó, mert megtaláltam megvan a könyvet, a fizetős kalkulátort.
1: De ott van az ingyenes is mellette.
5: Na, akkor azt már jobban megnézem. Az a helyzet, hogy telefonról nézegetem. Uh-huh. Jó, köszönöm.
1: Mert ott van, okay. Megtalálod, és csak bele kell regisztrálni a neveddel, meg az e-mail címeddel, és már is használhatod.
5: Igen, már beregisztráltam. Na, akkor majd még akkor dolgozok rajta. Fog köszönöm.
1: Jó, szia, minden jót neked. Szia. Na, kedves barátaim, úgyhogy hát így jártunk. Én szeretem ezt a hétfőt, mert én segítőnek születtem, és szívesen segítek ebben az időpontban, és ezeken a csatornákon, a YouTube-on és a poptalisa.hu-n is, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy köszönöm a figyelmeteket. Tényleg a tanfolyam szerdán indul, úgyhogy szeretettel várlak benneteket. Ott a honlapomon minden információt meg lehet találni ez ügyben. És ráadásul az évének meg asztrológia tanfolyama indul. Október 8-án, az csütörtöki napra esik. Úgyhogy az 4x5 hónapos tanfolyam. Annak az információi is ott vannak a honlapomon szintén. Na, akkor erről ennyit. Akkor még egyszer köszönöm a figyelmeteket. Várja, indítom a rádióban főcímzenét, a vége főcímet. Bocsánat, anélkül nem búcsúzunk el egymástól. Hadd szóljon! A gyönyörű kisváros, jól ismert zenéi, van hozzá némi közöm.
6: Köszönjük a figyelmet, találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én péntek.

0: aktarizna.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttoriszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttoriszka.hu.
1: Éjjel nappal.